Megint szabadjam neked, szereszülésén időbölt. Vagy tisztítsz jelen szöget,